a 80-as. Together forever and never, 90-es.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: kavargat, élő vízben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: BW Rádió. A legjobb zenéket.

0: Pitongyó Rádió.
1: Pitongyó Rádió.
2: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: kavargat, élő vízben, csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Yo, what's going on? This is Drizzy Drake.
1: Hi, this is Rihanna.
2: Hey, what's up? This is Ludacris.
3: What's up, y'all? This is Nicki Minaj.
4: You're rocking with the best.
5: Bitangyúz Rádió. Hol volt, hol nem volt? Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták az istenek.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Jutani
3: Rádió. Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
5: Így jó lesz.
6: Ha felkészültél,
7: még több zene!

0: Nincsen frekvencián. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Retro zenei válogatás a Pitangyó Rádióban.
1: Retro zenei válogatás a Pitangyó Rádióban.
0: Can't touch this. És minden, ami belefér. Aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL. Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

0: Pitongyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: most jött el az idő.
1: Ahol és kevés megszakítás.
0: Tölts velünk az időt, hogy szórakoztassunk.
2: Van, ahol csak majd. Van, ahol a régi. Nálunk persze mindaz, amelyiket kéri. Ne hagyd ki.
0: Ezt ne hagyd ki.

Sziasztok! Csodaszép! Reggelt kívánok délelőttöt, vasárnap délelőttöt minden kedves Bitangyó rádió hallgatónak. 2026, a május 31-e, május utolsó vasárnapja, ami ugye a mi szép hazánkban gyermeknap.

0: bizony, hidd el, várnak téged, és hát én is várlak benneteket, egy kicsit remegős a hangom.
1: Sose lehet inni, hogy hol van a fent is lent, íme az ember.
0: Ahogy átbillenek.
1: Nem
0: több oka is van.
1: Van a lényegben. Van-e titka, van-e íze, van-e szíve, ami jó, van-e magja.
0: A Bitangyó Rádió chat falán szeretettel köszöntöm az éppen vonaton hazafele tartó tündért. Hiszen este későn érkeztek meg Magyarországra, úgyhogy ő bizony még Kesztölcön töltötte az éjszakát, most pedig úton tart hazafele. Itt van velünk Mária. Ed és Dutyi Dili. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket itt a Bitangyó Rádió csetfalán, és köszönöm szépen mindannyiótoknak, hogy jó műsorvezetés, jó adást kívántatok.

Hát tele vagyok érzelmekkel, tele vagyok élményekkel az elmúlt egy hétben. Lehet nagyon számszerűsíteni az adatokat, jó 168 órát, pontosan egy hetet töltöttünk együtt a barátaimmal. Számtalan élménnyel, amivel nem szeretnének benneteket traktálni, hiszen aki az ismerősöm, azok úgyis láttak mindent. De hát voltunk DJ Bobo koncerten, és ezen a koncerten én megvettem a legújabb DJ Bobo Best of albumot. A koncerten is énekelték. Egy kis flash dance DJ Bobótól. What a feeling! Szeretettel köszöntöm Kardos Szilárdot, jó reggelt kívánok, itt vagyok ám, vártalak, szép vasárnap reggelt, és jó adást kívánok. Köszönöm szépen, nagy ölelés!

Hát bizony ezt a dalt bitang jó hallgatni tőlük. Szeretettel köszöntöm kacajkánkat és vidám gyermek. Napot remek műsorvezetést karöltve, várlak szeretettel, fülem már a rádión egy ideje. Puszi, hát puszi ölelés oda is. Jön egy ideje. Puszi, hát puszi ölelés oda is.

Na hát az új fekete lemez mellett már pörög a piros. Szép, jó reggelt, jó műsorvezetést. Hálás köszönet az elmúlt napokért, köszönöm, hogy veletek lehettem, imádás. Írta nekem Vida Erika. Hát részünkről a megtiszteltetés. Köszönjük szépen a vendéglátást, az együtt megélt élményeket. Egy nagy ölelés. Puszi. És egy szól a dal neked. A hajvágásért. Mert hogy ez a fizetségem, azt mondta.

0: Hát ha nem is amerikai, de egy német álom volt az elmúlt egy hétben.
1: Chihuahua.
0: Chihuahua.
1: Chihuahua.
0: Szeretettel köszöntöm a háttérben Pinokiót is. Csodaszép vasárnap délelőttöd. Ha bármit teszel, jó programot hozzá.

Szép vasárnapot, csodás Adit kívánok, kisoroszlán, minden gyermeknek, gyermeklelkű felnőttnek. Boldog gyermeknapot kívánok, írta nekünk Hegedi Süditka. Puszi ölelés neked is. Nagyon boldog egy gyereknapot. Itt van velünk a chatfalon már Tikám is. Puszi ölelés oda is. Chihuahua. Tikán kirakott a Bitangyó Rádió csoportba egy ilyen próbálj meg viselkedni, és akkor én, és hát Tündér aláírta, hogy nem is értem, hogy erről miért a kis oroszlán jut eszembe. Én se értem. Hát koncert után volt egy kis utógyújtása a csajnak, mármint, hogy nekem. Ballaktunk a metróig, volt Chihuahua.

És mivel gyermeknap van, ezért hát becsempésztem nektek is, meg talán hát, ha vannak köztünk fiatalabbak is, egy-két kötelező darabot. A Judit és a Zenemanók és a gyermek volt minden óriás.

Nem tudom. Hogy a triumvirátusnak a másik két tagja vajon a konyhában, a konyhaművek alatt. Itt vannak-e velem? De az biztos, hogy Svájc már megérkezett. Szia, Lion! Jó adást! Szép vasárnapot! Szia! Szép vasárnapot neked is! Jó zenehallgatást! Köszönöm, hogy itt vagy! Puszi, ölelés oda is! És szeretettel köszöntök minden újonnan csatlakozó Bitangyó Rádió hallgatót ott a háttérben! Üdvözletem Nagy Anikóéknak! És jön a válasz egyből, itt vagyunk. Jó műsorvezetés!

Hát gyermek volt minden óriás, ezt ne felejtsétek el, hogy ti is gyermekek voltatok mindannyian, és olyan jó néha gyermeknek lenni. Én a tegnapi napon gyermek voltam, és ez volt, aki ugye észre is vette, hogy egy kicsit átmentem gyerekbe, hiszen legóztam.

Igen, azt tudja mindenki, hogy a Margaret Island mint együttes megszűnt. De már Lábas Viki itt van velünk. Egy kis álomport próbál meghinteni. Remélem nem a szemetekre. Etika, hogy ő is ugyanúgy játszik, mint a gyerekek, és hogy hello, a Lego az nem gyerekjáték. Nem csak gyerekjáték, így igaz, most már különben felnőtteknek is készítenek. Szóval építettem Legóból egy csodaszép lemezjátszót.

Barátkozni fogunk Lábas Viki szóló karrierjével. Nem lett rossz. Hát nyilván nem Margaret Island. A következő dalt azt a koncerten hallottuk. Sajnos a lemezre, a Best of lemezre nem került föl, amit én nagyon-nagyon sajnálok. De viszont ugye időközben kiderítettem, hogy a Reloaded albumon 2013-ban jelent meg, és hát hozom is nektek majd ezt a dalt mindjárt, és egy kis szösszenet hozzá. Hiszek a jövőképben, a szeretetben, a szabadságban és az álmokban. A dal arról szól, hogy ne adjuk fel a reményt, becsüljük meg azt, amink van, és higgyünk abban, hogy együtt jobbá tehetjük a világot. Kiemeli a tudás, az összetartás, a kitartás fontosságát, valamint azt, hogy a jövő a mi kezünkben van.

Tündér írja a cseten. Egyik legjobb dal volt szerintem. És oda tette még azt, hogy wow. Hát ezt az elmúlt egy hétbe hallottam tőlük. Jó sokat. Megkönnyeztem őket tegnap, hogy elmentek. És hát próbáltam őket csábítgatni visszafele, hogy úgyis esik arra fel az eső, amerre haladnak. Már itt is volt egy kis zápor. A Rodig és a Missing You itt a Bitangyó rádióban. Eskü, nem én vagyok most, Tündér. A bal oldalára mindig jön a hideg, szerintem ezt beképzeled.

Tika írja, hogy egy kicsit bevallja, irigy volt ránk. Csoda szép helyeken jártunk. Vagy a képeken is wow. És hát írja a tündér, hogy igen, a képek azok valóban nem tudják ezeket teljes mértékben visszaadni, de egy iránypont, hogy kedves Tika, ha én azt mondom, hogy válok szeretettel, akkor ezzel élni kell. Azért azt is tudni kell rólam, hogy én nem szoktam túlságosan erőltetni a dolgokat. Ha viszont én azt mondom, hogy valakit várok szeretettel, akkor az azt is jelenti, hogy tényleg nem szoktam visszakozni, nem szoktam csak így nagy szavakat mondani, hanem tényleg az úgy is van, én csak várom a jelzést, hogy mondjad mikor. Aztán egyeztetünk.

Írja Annám is, hogy jaj, tényleg gyönyörű helyeken jártatok. Hát több mint 2000 kilométert tettem az autóba az elmúlt egy hét alatt. Ugye ezek közül semmi nem volt messze, tehát minden ilyen 2-300 kilométer közé esett. Na de hát oda-vissza, oda-vissza, oda-vissza.

És hát az én telefonommal összesítettem, hogy mennyit sétáltunk az elmúlt egy hét alatt, 64 kilométer gyalogoltunk. Úgyhogy nem csak autókáztunk.

Maximum. És a Half Banana. Egy lengyel DJ. DJ Show. Igazán nagyon kellemes feldolgozás.

Hát kivételesen én is főztem. Tegnap egy kis húslevest, ma meg egy kis pörköltet. Kivételesen. Hát nem túl sokat ettünk az elmúlt egy hétben. Tika, egy-két mogyoró vagy a szendvicset azért majd hozzá magaddal. Annyit mentünk, hogy az evés rovására ment a dolog. Na gyerünk, csajok! Risszáljátok így is, úgy is! Hakuna Matata!

0: Erikánk érdeklődik, hogy ki szeretne kérni egy kávét. Hát én most azért nem kérek, mert ebéd után megpróbálok egyet aludni. A másik kevés dolog, ami történt velünk az elmúlt egy hétben, az az alvás. Az evésen kívül aludni se túl sokat aludtunk. Én este nem tudtam időben elaludni, a többiek meg reggel nem tudtak aludni miattam. Mert hát indulásról.
1: Autóban? Vagy kirándulás közben? Az ön kedvencei. A 80-as

0: 90-es.
1: Ja, meg hát még egy dolog nem volt, de az egyáltalán nem volt az elmúlt egy hétben.
0: És a 2000-es évek.
1: De ez csak azért, mert István egyikünket sem merte bevállalni. Főleg

Hát biztos Isten, hogy Tika. Vudu babát szurkod. Már hogy nem is játszottam ma még 45-ös fordulaton, úgyhogy fogalmam sincs, hogy váltottam át.

Hát lecsaptak rám egyből a csajok. Tündér írja, hoho, baki. Tika írja. Hát megkaptam a baki takarunk táblát természetesen. A konyhából kellett beszaladnom, hogy ellen mulasszam. Hát látod, Mária, mi jönnek ezek a csajok.

Sketch album pörög a lemezjátszón, úgyhogy ne dugjátok el a baki táblákat, mert még lemezezünk. Azt írja Vida Erikám, tegnap nálam is lecsó volt, egy különleges összetevő is került bele, kesztölci kolbász, isteni volt, köszönöm! Musuka írja, már hétfőn meg volt a baki táblája. Szerintem hétfőn is bakisztam, meg bakisztunk, csak akkor nem értél rá. Hiszen itt voltál velem te is.

Hoppácska, azt írja Musu, hogy ott volt hétfőn a cseten. A baki, új baki tábla. Hát akkor duplán bakiztam, nem csak baki volt, amiért kérdemeltem, hanem azért is, mert nem tudtam követni a csetet.

0: És hát ugye nem jó helyre raktam le a tűt, de pedig kaptam egy kis lámpát.
1: Oh yeah! KB Caps in the house!
0: De ez mondjuk nem baki, ezért ne tessék rám haragudni, de a lámpát mindjárt bekészítem ide kézügyembe.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Vakos Tódi kapott kislámpát. Barázd a világításra.

Do you really need me? Caps Rap Mixben 1998-ból. Hát bizony, Tündér szerintem, ha legközelebb jön hozzám, akkor majd csinálunk egy olyan napot, amikor csak a lemezekkel foglalkozhat. Hát tegnap egy icipici időt szakítottunk rá, amikor megérkeztünk Erikától. Mussuk a szendvicseket csinált az útra. Mi meg még itt átnéztük ezt a lemezes dolgot.

0: Na hát nagy nehezen megengedte tündér, hogy betegyem azt a képet oda a csetre, de ahogy kérte ki is töröltem. Hát ugye milyen cuki?
1: Azt mondom, játszunk tovább.
0: Újra

Kabály. Hát ezt nem így akartam. Na de nem baj. Közben nagy szeretettel köszöntöm szörnyelánkat is a cseten. Puszi ölelés oda is. Szép napot neked, jó zenehallgatás, jó csetelés. Hát Isten igazából, Tika, ez lenne a lényege, nem? Hogy ide kösselek benneteket erre a két órára, amikor itt vagyok. Hiszen hát én is ide kötöm magamat, tehát én se tudok közben más csinálni. Persze vannak olyanok, akik igen.

kedves hallgatók figyelmét. Volt egy kis dzsungelkönyvem, egy-két jó falat, az csak akad. Bizonyos nem a kis lemezt, hanem a gyerekdalt, a magyar változatot hoztam.

ez aranyos, azt írja nekem Puputeve. Évek óta oda vagyunk. Ragasztva a kis seprűd mögé. És veled szállunk a kis szőrös farkincádon. Hát igen, mert a kis oroszlának van farka is, ugye? És ott bojt van a végén. Legalábbis Szimbának.

egy kis mici mackó, hiszen vágyjuk a havat ebben az eszméletlen melegben. És hát mi láttunk is havat csütörtökön. És képzeljétek el, a tündér képes volt hát egy olyan cirka 3-4 méteres hókupacra fölmászni. Lefele meg gatyafékén jött. Annál inkább hull a hó. Minél inkább hull a hó, annál inkább havazik. Hull a hó és... Hát boldog gyereknap volt. Itt van velünk maskuránk is. Hull a hó és hózik. Sziasztok, szép napot mindenkinek. Skófázik. Jó adit kívánunk. Köszönöm szépen neked is, és Joe-nak is, puszi ölelés nektek.

0: De van.
1: Azt mondja, a Tündi, erről nincsen kép. De van. Még videó is. Kóstol egy csupor mézet, alaposan fenékig. Minél inkább húlik, annál inkább hull a hó.
0: Hát azért oda-vissza készültek különböző kompromitáló fotók és videók ebben az elmúlt egy hétben, amik azért nem kerülnek ki a nagyvilág számára. De ez biztos, hogy még pár év múlva is lesz vigyorgás, amikor megnézzük.

Hát ugye januárban Anna Marival voltunk fönn szintén itt ugyanezen a helyen, Németország tetején, Zugspitzén. És hát akkor szánkoztunk, és hát erről került ki viszont videó az én Facebookomra. Mert hogy úgy gondoltam, hogy én levideózom, amikor onnan a rohadt magas dombtetőről elindulok lefele, és olyan 40-50 km/h sebességgel akkorát zakóztam.

napok közt. Apusomtól ugye kaptam egy nagyon jó kis oroszlános képet, az van ráírva, hogy amikor meg se várja, hogy megigyem a kávét, de már bekapta a farkad egy kis oroszlán a másik kis oroszlánét, mielőtt rosszra gondolnátok. És írja a drágám, hogy a képet küld el tündérről, hadd mosolyogjak.

0: Az jó. Na gyerünk, felnőtt lelkű gyermekek, énekeljetek. Ezt mindenki tudja. Szépeket kívánunk Haydn-nek és itt a Bitangyó Rádió Cset falán.
1: Mi láttál, mert tisztelték nevét, hiszen ő volt Paff, a bűvös sárkán, ki senkitől se fél.
0: Askura pedig jött és ment.
1: Álom ország tenger partján.
0: Tündérnek csodaszép napot kívánok, boldog gyereknapot, egy nagy ölelés Daninak.

Süsü is jó. De ugye 100 fok Celsiustól a pafa bűvös sárkányt hallhattátok. Egy egészen új dal itt a Bitangyó rádióba, Blaha Louisiana. És a sűrű végtelen.

Erika bevallja, hogy ő bizony énekelte. Azt akartam, hogy maga látemessen. Valami nálam nagyobb, de mihez kezdjek? Ugye a mai napon a Bitangyó Rádióban én 12 óráig vagyok veletek. Hatalmam nem lehet, nem az vagyok, akit eddig. Aztán majd 14-től 16 óráig érkezik hozzátok Gébelen. 18 órától 20 óráig pedig Tóth Wolf Attila.

két új dalukban hallgattam bele. Remélhetőleg van, vagy lesz lemez is, majd utána nézek. De bizony jó lett, mind a kettő, amit hallottam. Egyet hozok mára, egyet holnapra.

Hát és ugye nem igazán tudtam eldönteni, hogy majd miről fog szólni ez az új Polgár Peti dal. Keresett a rém.

Szerintem ez a nyár után fülig ér a szánk. A rém, a cefrém. Polgár Peti, 2026 nyár dala. Részéről ez a nyári sláger. Keresett a rémen.

Na jó, ő nem úgy énekli. De hát úgy jön ki a... Igaz? Én különben nagyon szeretem, mert hogy mindig belehallom azt, amit ugye nem szabadna kimondani. Legyen helyem a világban. Két értelműség. Szélhoz és szélvizet. Hát imádom ezt az új Zaporoz egy dalt is. Arcomra égett a csókot helye. Itt van velük Mezőm Misi is. De aztán még én sok köszi. Közben apusomtól kaptam kis képet, meg videót, hogy bizony érik a cseresznye. Jaj, de tudnék enni belőle. Más különben köszönöm szépen neked. Eltékozoltam. Csak te énekelted azt, meg én is. Nincsen a szívemben üres telek, mert vártam, de sose jött, amire vágytam. Amúgy különben szerintem mindenki azt énekelte.

Tegnap volt egy olyan kubor ötletem, hogy esetleg majd jövő hétvégén csinálok egy ilyen 2 órás DJ Bobót, de aztán inkább ma, meg holnap, meg jövő héten is egy kicsit többet pakolok bele ezekbe a hevesen vegyesekbe.

Szóval kaptam hangüzenetet Pupu tevétől. Ígérem, hogy műsor után majd megpróbálom megfejteni, hogy mi az a zene, amit hallottál és szeretnél. Ez nem is volt annyira baki, ez csak olyan bizonytalanság volt. Mi az, hogy nem leszek jó szerencse kerekes? Igen, szóval nem volt baki, csak utána bakiztam, mert azt hittem, hogy nem jó.

azt a betyár mindenit mosuk, a küldött 3 tál cseresznyét, hogy Miksa leszette, és hogy milyen íze van, el tudom képzelni. Nem, mert olyan helyen állítottam meg, ahol pont nem láttam oldalra, és ezért így vissza húztam az ujjamat, tudod, így, hogy így, és akkor így vissza.

De jók ezek a szösszenetek, különben mert legalább tudom, hogy itt vagytok. Azt hittem már Dutyi Dili is alszik. Step by step, hát lépkedünk, lépésről lépésre haladunk. És azt ugye nem tudom meghallgatni, hogy most mit küldött Puputeve, mert aztán akkor tényleg baki hátán baki lenne, ha még itt a nevval is próbálkozni. De ha már a trance,

egy Nexus Point Tallától, és állítom nektek lemezről hallgatni a trance a legjobb, szóval ez valami brutál hangzásvilág.

Közben ugye itt ezeken nagyon-nagyon finoman működik a barázda, úgyhogy már elindult a következő. Ezt majd letekerem, elindítok még egy pulse drive-ot, hogy hát szeressük ezt is egy kicsit, egy kis transzt. Aztán ugye váltunk majd vissza, és hát még kiderül a mai napon többször is, hogy gyerekek is vagyunk. Azt már most nem ígérem, hogy délben pontosan, majd abba hagyom, lehet, hogy egy kicsit tovább csúszunk.

Egy kis transzes kikacsintás után. Offenbach. Star Slayer. Four to the floor. Egy új zene itt a Bitangyó Rádióban.

kedves Dutyi Dili, nekem csak galibám van. És azt nem eladom, hanem ingyen, ingyé van. Tündért a kacsa érdekli.

közben hát átmegyek egy kis társkereső hirdetőbe is. Márhogy Dutyi Dili. Hosszú romantikus estéhez.

Na, akkor rögtön innen 2026-ból egy kicsit belenyúlok Kézinek a lemeztárába. Nem tudom, hogy hallott-e már, játszott-e már. De ha nem, akkor biztos, hogy fogja. Ugye én azért általában eredetibe, vagy pedig a lemezes remixekbe szoktam hozni a dalokat. De a mai napon, mai reggel ebbe a Bolero meg a Mixbe bele szerettem. Egy kis 80-as Eurodisco rögtön innen 2026-ból.

0: jelen és a közelmúlt legnagyobb slágerei.
1: A jelen és a közelmúlt legnagyobb slágerei.
2: Tombol a nyár. Holnaptól már június elseje van. Mondjuk az időjárás tekintetében már Németországban is egy hetet tombol a nyár. Majdnem úgy éreztük magunkat itt ebben az egy hétben, mint hogyha tényleg Miami-ba mentünk volna. Persze, hogy a bajom, te magad is vághatod. Július közepén, vége fele, vagy esetleg augusztusban szokott lenni egy-egy ilyen hét, mint amilyen most volt. Egy kaland park a park, bikini alsó felső király, kivel is menjünk világá? Hát kivel is menjünk világá?

Hát, ha már lenéztünk Zamárdiba. Ugye a vasárnapok nem telhetnek el nagyon-nagyon retro percek nélkül. Itt a Bitangyó Rádióban, a Little Lion van. A mikrofon és a lemezjátszók mögött.

Apusom megköszönte a dalokat, de maradok még egy kicsit. Pupu tevétől kaptam Bambit. Dr. Annám pedig énekel, hogy a strandon az is jó. Hogy van homokozó?

0: hogy itt van.
1: Hát most, mintha álmodnám, hogy itt van. Itt van, forró. Baracki László, itt a nagyon retró percekben.

0: minden.
1: Sajnos a gyors vonat már elment rég. Dr. Annától elköszönünk. Csoda szép napot!

0: vadász járt.
1: Tika közben írja, hogy bizony ő is utált fürdeni a strand után. Nem is értettem, miért kell.
0: Az oroszlánt.
1: Az oroszlánt.

az alatta is sorolta után. Kovács Kati! És hát szóljatok rám nyugodtan. Tudom, hangosan énekelek. Meg hamisan is.

80-as és a felejthetetlen 90-es. Hazai csapatok és külföldiek.

Egy kis K2. Csodaszép alpesi kökörcsint sikerült fotóznom. 1836 méter magasban, vagy 38. Ki számolja ezt az 1-2 métert ide vagy oda? Amúgy különben, akik megfigyelték figyelmesen ezeket a képeket, nagyon sok, legalább egy 8-10 féle virágot tudtam abban a magasságban fotózni, ami azért szép dolog szerintem, hiszen hát az élet az megtalálja helyét, bárhol is legyen. Egészen az óceán. Azt nem mondom, hogy a legaljától, hiszen azért az élethez fény kell. De onnan lentről a mélytől egészen fönn a magasség. Der Bergrut. K2. Fik azt mondja, 1837-ben kiegyezünk. Nem, az én mikrofonom nem merül le. Nekem bedugós mikrofonom van.

Nagy boldogság van, hiszen írja a Szilárd, mi se hagyunk el, ne aggódj! Köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Hát egy kicsit bánom ezt a Messenger csoport dolgot, mert hogy azért ott sokkal jobban és aktívabban láttalak benneteket.

kívánok mindenkinek, jó étvágyat, akik már elmentek ebédelni. Ha esetleg túl vagytok rajta, akkor kedves egészségetekre. Még egy pár zene erejéig itt vagyok veletek, aztán kaptok egy kis szünetet, egy kis pihenőt, lehet aludni egyet ebéd után. Aztán érkezik majd hozzátok 14 órától 16 óráig Gévelen. 18-20 óráig pedig majd Tóth Wolf Attila.

És hát még jó, hogy ránéztem arra, hogy a mai napon tulajdonképpen Petronella és Angéla nap van, és hát erről eszembe jutott, hogy nekem van egy kedves hallgatóm, aki Angéla. Azt nem tudom, hogy ma ünnepli a névnapját, de mindenképpen fel fogom köszönteni. Írja Szilárd, hogy már az ebéd megvolt vörös boros marha pörkölt nokedlival salátával. Kedves egészségetekre, ez nem rossz. Megenném én is. DJ Gella. Face on the wall. Egy kis itáló diszkó. Zsenge borsóleves. Wow. Azt meg pláne megenném, főleg, hogyha a kertből szedhetném, nem pedig a boltba kéne venni. Na jó, van, jönnek azért, itt vannak a Facebookosok, csak hát privátba írnak. Igen, kedves Szituska, ez az én döntésem volt. Szajka is írta, ő már akkor érezte. Nem bírom már a konfrontációt, tehát bevallom őszintén, frankom. Kihátrálok mindenből, ami negatív. Szilárd invitál egy kis borsólevesre, meg vörösboros marha pörkötle nokedlival salátával. Hát, ha megengeded, a mai napon nem szeretnék autóba ülni. Sőt, holnap is bringával megyek dolgozni. Mark Ashley. Bitangyó Rádió. Ebben igazad van, Tika, csak az meg akkor hogy jön ki. Különben Vidárika is jelezte, hogy nagyon sajnálja, mert nem látja így reggel, hogy kik lesznek műsorban.

Közben boldogság van, mert jó sokan írjátok már, hogy túl vagytok az ebéden, illetve a főzésen, és innentől kezdve tényleg a pihenés vár rátok. Két dalom van, az egyik a bazár. Bebazározunk még ide a végére. És egy számomra nagyon kedves dallal fogok elbúcsúzni ma tőletek. Amit egy gyerek dalokat éneklő együttes, az Alma együttes fog előadni ma.

0: illetve hát fogok majd keresni még egy dalt.
1: Én nem születtem varázslónak,
0: amiben majd elbúcsúzok.
1: Nem

voltak az Alma együttes és a Mit tehetnék érted, és akkor búcsúzóul Judit és a Zenemanók és a Legyetek jók, ha tudtok. Én ezt kívánom minden kedves Bitangyó rádió hallgatónak, holnap 18-tól 20 óráig érkezem majd hozzátok, illetve a holnapi napon 16-tól 18 óráig Pinokkió és a Slágerek 45-ös fordulaton című műsora, majd 20 órától pedig Szil és a Rockvillám lesz itt veletek, a mai napon pedig 14-től érkezik majd hozzátok 16 óráig Gébelen, illetve 18-tól 20 óráig Tóth Wolf Attila. Kívánok mindenkinek jó étvágyat az ebédhez, jó pihenést, kívánom nektek, hogy legyen olyan a mai napotok, amilyennek szeretnétek. Köszönöm szépen a facebookosoknak, a háttérben hallgatózóknak, a messengeren íróknak, és külön köszönet és nagy ölelés a Bitangyó Rádió chat falán, a nagyon aktív szereplőknek. Hát ezt én se ígérem nektek, hogy jó leszek, de megpróbálom ma kipihenni magam. Csodás délután mindenkinek! Holnap 18 órától várlak szeretettel benneteket. Sziasztok! Ciao, ciao!

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti.
1: XIL.
0: Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárcsősz kunyhóban elrejtett ikkely páncélt hordó fafogó részfűrészszer megsebzett bronztérdű repet sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában fellevetetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti.
1: XIL.
0: Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Kedves vasárnap délután kívánok mindenkinek itt a Bitangyó Rádióban. Gébelem műsora kezdődött, ez a Let's Trance. Hogyha szereted a trance zenét, akkor maradj velem ebben a 2 órában egészen 16 óráig. Már is szól neked Richard Durand, York és Lee Kay felvétele, a Sunrise.

Ha be akarsz kapcsolni a műsorba, akkor gyere a csevegő falunkra, chat.bitangyoradio.com, és hát ne feledd, hogy ott vagyunk a Facebookon is, lehet nyugodtan a Facebook csoportban is feljönni. De számos más helyen megtalálsz az interneten, hogyha beírtad az internetes keresőkbe, hogy Bitangyo Rádió, nagyon sok oldalon ott vagyunk,

és hát ma van ugye a május utolsó napja, holnap már itt a június, vagyis kezdődik a nyár, és hát ma van ugye Angéla és Petronella névnapja, úgyhogy boldog névnapot nekik, a születésnaposoknak pedig nagyon boldog születésnapot kívánok! Ha pedig mind a kettő összejött a névnap és a születésnap, akkor buliz velünk itt a Bitangyó Rádióban, hiszen én úgy tudom, hogy utánam is érkezik majd élő műsor, de majd megnézem nektek pontosan.

És hát tegnap ugye felfordult a főváros, volt itt minden tűzijáték, meg kutyaugatás, meg hát a labdarúgó bajnokság. De azt hiszem mindenki túlélte. Jobb lett volna, ha csak a fociról szólt volna.

És hogyha velem tartasz ebben a 2 órában, nagyszerű trendzenéket pörgetek, úgyhogy mindenképpen hagyj egy kis hangerőt, hiszen érkezik hamarosan Sandor és No HC felvétele a Redoby. Aki pedig megfűszerezte nekünk, 10 Steps, az ő remixe forog majd belőle. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok itthon és külföldön. Hamarosan ott vagyok a csevegő falon is.

És hát nézzük, hogy ki van itt velünk a csevegő falon. Látom Edit Jánost, Larát, aztán Pista 67 és Pupu Teve 19 is itt van velünk. Kellemes szórakozást nektek is!

hát ha tegnap ugye egész végig ment a nagy buli a Hősök terén, akkor most bulizunk mi itt a Vitamio Rádióban. Space Raven felvételével Sometimes They Live For Good, a teljes címe.

És közben megnéztem nektek, ugye Wolfi érkezik majd 18 órától ide a Bitangyó Rádió keverőpultja mögé. Szóval az ő élő műsora is szórakoztat majd benneteket.

Egy hatalmas nota Space Raymental, Sometimes They Labor For Good felvétel címe, és hát ha valaki feldolgozta a nagyszerű slágert, Played Alive, tudjátok, ha nem, akkor mindjárt megfogjátok Steve Decay, aki megpróbálkozott ezzel, hát nézzük, hogy sikerült neki trance stílusban.

Arnold Schlager az ezredfordulóról, ugye 2000-ben jelent meg a Safri Duo nagyszerű slágere, Play It Alive, The Bongo Song volt a teljes cím. És hát elég jó feldolgozást csinál belőle Steve Decay.

Jön a egyik kedvenc transzen zenei előadóm, Tempo Giusto és a Solace in Your Eyes című nota. Egy Decade Mixben.

És hát kérem, hogy gyermeknapot kívánok mindenkinek, hiszen egy gyermeknap van, remélem, hogy mindenki kihasználta. És hát kihasználja, hiszen még van belőle jó pár óra. Én is kihasználtam, itt vagyok a keverőpultnál.

És hamarosan visszatérünk a karácsonyhoz, hiszen jön egy karácsonyi dal, legalábbis a címében biztos, hogy benne van. Take Me Back to Christmas, vagyis vigye vissza a karácsonyhoz. Steve Lacy és Rezen Nitzan felvétele forog majd itt a Bitangyú Rádióban.

0: Ez a Let's Trends, Gébelen Trends zenei műsora a Bitangyó Rádióban.
1: És már is a csillagok közé repülünk, hiszen a Stars a felvétel címe, vagyis csillagok, Time, Geometry és Jody Young Cooper felvétele.

És hát bátran hozzá lehet szólni a műsorhoz, hogyha bejössz a csörgő falra, akkor nyugodtan leírhatod, hogy melyik zene tetszik, ha pedig az összes, akkor annak nagyon örülök. És hát elvesztünk a tengeren, Lost at Sea, a felvétel címe, Tycus, Sandro Mireno és Saffron közös felvétele. Egészen 16 óráig jött a zene itt a Bitangyó Rádióban, Gébelennel. Ez a Let's Trance.

Egy nagyszerű dal Tykustól, Sandro Miranótól és Saffrontól, Lost at Sea a felvétel címe. És hát ugye 10-től 12-ig is volt élő műsor, köszönjük szépen Little Lionnak, remélem tudtátok hallgatni. És majd 18 órától érkezik hozzátok a Wolfi műsora.

És már is itt vagyunk egy biztonságos helyen, vagyis Safe Place ez a felvétel címe. Craig Connelly remixében pörög a Liza Luder és Jody Poi felvétele.

És ha már itt vagyunk egy biztonságos helyen, vagyis a safe place, akkor jön egy kis szabadság is mellé, Freedom, a következő felvétel címe Pinball, aztán Air Walker és Pulse Driver, ők rakták össze a felvételt.

És ha már az évtized legfrissítőbb rádiója, akkor frissítsünk egy kicsit Cyber és Eric Quintin felvételével. Jön a Let Go!

És mindjárt szétnézek ismét a csörgő falon, hogy mi a helyzet ott. Mondom is a listát, hogy ki van itt jelenleg velünk. Itt van Dutyi Dili, Hedi, János, Lara és Pista 67. Jó szórakozást továbbra is mindenkinek. Csevegő falon innen és Csevegő falon túl.

és nem sokkal azután, hogy a listát felolvastam, már is bejelentkezett hozzánk itt a csevegő Farad Duty Dili. És hát, hogyha híreket akarsz olvasni, mármint hogy a műsortervet, hasonlókat, akkor a csevegő falon balra a menüben találhatod a híreket is. Fönt, balra, fönt a bal felső sarokban egy három csíkkal jelzi,

Egy kedves ismerősöm kérte a héten ezt a nótát, hogyha lesz trance műsorom, játszom le neki. Hát akkor itt van Soul and Moto és a Souls Inside the Melodies.

Egy kis meditatív kiállás után érkezik tovább a felvétel. So, Enomoto-tól, Souls Inside, Melodies.

és hát hamarosan falat törünk, hiszen a Break My Fall a következő felvétel címe, bár a fal ugye angolul az inkább a wall. Stargazers és Paulina Dubai felvétele. A fal az inkább esést jelent, ugye?

És hát milyen diplomatikus volt Bíbor Kakírt, hogy sziasztok, kellemes vasárnapot annak is, aki nem köszön. Ez jó. Szerintem úgy vannak, hogy csak fenn vannak a cseten, de nem nézik, csak fel vannak csatlakozva. De hát mi mindenki.

És hát mindig igénylik a tempót, úgyhogy itt egy kis tempó Steve felvételével, Echoes of Sound a felvétel címe. A hang vízhangjai.

És közben megtudtuk a Csevege falon, hogy János nagyon jó kis kajákat készített, hiszen őszgerinc és malackori került a bográcsba. És hát ő ugye azt mondta, hogy kettő bográccsal is készített. Gondolom az egyik a másik a másik.

Szóval egy kis reményt adtunk a reménytelenségben, és érkezik egy japán trance előadó, akinek érdekes a neve, legalábbis magyarul hangozva, Toshi Furuya. Fusion Link a felvételének címe.

Az egészet úgy is fordíthatod, hogy meghökkentő pillanatok, hogyha úgy akarod. De mindenképpen nagyot üt. Moments.

És hát ezért is érdemes nyomon követni a csajokonunkat, hiszen már is láthatod kiírva a műsor tervet. Ugye 18-szor akkor érkezik majd volt élő műsora itt a Vitamin Rádióban, egy gyereknapi Vidán Park címmel, úgyhogy hát lesz gyereknap is, meg Vidán Park is. Én mindenképpen felülök a Dodge-emre, hogyha lesz. Én esküszöm, semmi más nem szeretek a Vidán Parkban, csak a Dodge-emet. Hát meg a szellemvasutat, na, igaz? Jó, és amit elfejtettem, a vattacukrot. De hát a vattacukor ugye nem csak a Vidán Parkban van.

és a listán láttam, hogy csatlakozott közben hozzánk Katóka is. Kellemes szép napot neked. Szóval a lista, itt van Bíbor, Pát, Dutyi, Diri, Edi, Katóka, aztán a Lara és Pista 67. Remélem, senkit nem hagytam ki, legalábbis őket látom.

és már is itt a bőrömről egy dal, tényleg My Skin felvétel címe. DJ Lara és Jorge Medrano közös felvétele egy Reworkben.

Egy nagyszerű dal DJ Lara-tól és Jorge Medrano-tól, My Skin a felvétel címe, és a folytatásban nem lesz választásunk, hiszen No Choice a felvétel címe, DJ Miguel Serna, aztán Omar Diaz és Alex Cabrera adja elő nekünk.

egészen 16 óráig szól a trendzene itt a Bitangyú Rádióban. És hát 18 órától pedig érkezik majd Wolfi.

Szóval No Choice a felvétel címe, és hamarosan megkeressük a szerelmet is, hiszen Find Love a következő felvétel címe, DJ Lara és DJ Miho remixében pörög majd, Jay Gone felvétele.

És közben, hogyha nem titok, akkor le lehet írni, hogy mit csináltatok a gyermek nap alkalmából a csergőfalra. Nem olyanra gondolok, hogy ültem a kanapén.

Szóval a hölgy azt énekelte, hogy valaki segítsen neki megtalálni a szerelmet. És hát ellenőrizzük ezt mindjárt a folytatásban. Check this out, a következő felvétel címe. Mauro Picotto, Ruin and the Ronde és NRG 2000 felvétele. Tegnap is játszottam Mauro Picottot.

És hát korábban meséltem ugye a szabad esésről, a Free Fall-ról, hát itt egy ilyen című felvétel már is, New Energy és Liam Wilson felvétele, Free Fall. Ezek pedig Mauro Picottoék voltak a Check This Out-tal.

Egészen 16 óráig transzene itt a Bitangyó Rádióban, Gébel a műsorában, ez a Let's Trans. Este 6-tól pedig érkezik ismét egy élő műsor, mégpedig Wolfival a gyereknapi Vidámpark. Remélem ad nekünk majd a vattacukrot.

Nem is volt olyan rossz ez a felvétel, Free Fall, New Energy és Liam Wilson felvétele. Hamarosan pedig itt van Roman Messer és Brittany Egbert felvétele, az Odyssey. Gyere bátran a csövegő falunkra, chat.bitangyoradio.com, a Bitangyoradio, ugye kötőjel

Ha pedig nem akarsz lemaradni a híreinkről, akkor kövesd a nyomon a Facebook csoportunkat, vagy a csevegő falunkat, hiszen itt mondtam a menüben, bar fönt a három csíkkal megnézheted a híreket.

A trance előadók nevei között is vannak egészen furcsa nevek, de hát ugye a technót nem tudják felülmúlni, hiszen olyan techno előadó nevek vannak, hogy szinte ki se lehet mondani. Főleg amikor betűk és számok vannak együtt.

És hát ez volt egyében a műsora, hiszen lejár a műsoridő. Remélem mindenki jól érzte magát ebben a 2 órában. A trance zenékkel ugye ez volt a Let's Trance. Hogyha tetszett, akkor találkozunk legközelebb is itt a Vitangio Rádióban. Ne felejtjétek, hogy 18 órakor érkezik hozzátok Wolfi és a gyereknapi Vidámpark. Jó szórakozást kívánok mindenkinek, és örülök, hogy itt voltatok velem. Kellemes vasárnap délutánt és estét mindenkinek. Sziasztok!

0: zavargat. Élő vízben. Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitamjú rádió.
0: Mi így?

0: Retro zenei válogatás a Pitangyó Rádióban.
1: Retro zenei válogatás a Pitangyó Rádióban.
0: Can't touch this. És minden, ami belefér. Aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL. Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

most Magyarország zenei rádiójának online adását hallgatja. BW Rádió. BW Rádió. Rádió. Techno.

0: Megtalálta! Ez az ő frekvencia.
1: Ez a Bitagyó Rádió.
2: Kedves hallgatóink! A Vidám Park megnyitja kapuit, foglaljanak helyet, és érezzék magukat bitangyól.

érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pörögnének, mint a pörhinta? Mint a pörhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám Parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Vidám Park

Bitang, jó estét kívánok mindenkinek! Ez itt a gyereknapi vidámpark, és üdvözlöm a tisztelt gyerekeket, meg felnőtteket, meg gyereklelkű felnőtteket. Ma egy csomó olyan dal lesz, ami tisztelt gyerekeket, meg felnőtteket, meg gyereklelkű felnőtteket. Ma egy csomó olyan dal

alakul, akkor én vidámparkozom nektek, aztán júniusban a vidámpark szabadságra megy, én nem csak a vidámpark, úgyhogy most tessék kiélvezni a ringlispilt. Na, hát az előbb a csúzdi dal szólt, ami, hogy mondjam, jó kis nóta bevezetésképpen gyereknap alkalmából, hiszen a Magyar Televíziónak volt egy ilyen szórakoztató gyerekműsora, vagy egy oktató sorozata, a Csúzli, és annak volt a szignál, főcímzenéje, nem a főcímzenéje volt, a befejező dala volt, csak ugye ez összehet remixelve, hiszen több különböző epizódja volt, és mindegyiknek a végén más-más képpen szólt a szöveg, de ezt valaki összemixelte, és ez a Csúzli meg a mix szólt előbb. Most viszont emlékezünk meg arról kezdetén, hogy 1998-ban ezen a napon történt egy nagyon nagy tragédia a popzenében, ugyanis Geri Harryvel ezen a napon jelentette be, hogy kiválik a Spice Girls-ből. Ennek kapcsán hoztam azt a dalt, amiben még hallható volt, tehát az utolsó dal a Spice Girls történetében, amiben Geri Harryvel még köze működött, ez a Viva Forever egy ambient mix formájában. Mindenkinek jó szórakozást kívánok a mai vidámparkhoz!

Na remélem most már hallhatóbb leszek. Próbáltam valamit igazítani a mikrofonon, meg a hangomon is, amíg a Spice Girls ment. És akkor ne ugye elondaladjunk, jöjjön valami teljesen más, már mint úgy értem, hogy most már tényleg rátérünk a gyereknapra, és jöjjenek a gyerekek. És akkor kezdjük a gyereknapot Jamiroquai-jal, hiszen nagyon jó dolgokat szeret össze nekem a Henti, a Hentes kollega, vagyis Gombos Tomi. Persze ebbe kötelik egy segítségemre, volt még a kapitány és Kitty is, de most kivételesen, kifejezetten Gombos Tominak, a Hentesnek, szóljon Jamiroquai-tól a Starchild.

annyi szolgálati közlemény, hogy ha néha eltűnik a hangom, vagy túl halk vagyok, az nem biztos, hogy csak technikai probléma, hanem az én egészségügyi problémám is. Tehát a kettő egyszerre jelentkezik ma, úgyhogy elnézést kérek. Na, és amit még elfelejtettem, hogy van egy chatünk, méghozzá a chat.bithang, TH-val, bithang, kötőjel, YOO, kötőjel, radio.com oldalon. Tehát van egy chatünk, erre regisztrálni lehet, ha még nem tettétek meg, és akkor be lehet jelentkezni, be lehet jönni. Jelen pillanatban ugye itt van a két mesterséges unintelligenciánk, Bobby és Arturitu, itt van Dutyudili, itt van Kata, itt van Kinga, itt van Lara és Pista 67, eddig ennyi a létszám, de én örülnék neki, hogyha ez mellett közben bővülne. Addig is, amíg jönnek az emberek, mert tessék áradni a csetre, maradjatok gyerekek, ez a legfontosabb. Ha már gyereknap van, akkor maradjatok gyerekek, úgyhogy jön a Kelemen kabátban is a maradjatok gyerekek, kivételesen egy Reb Betét nélküli változatban.

Na hát, direkt nem jelentettem belőle, de a második a halasz pénztől volt a gyerekek, és ahogy látom, Katának ez nagyon bejött. De menjünk is tovább, hiszen vannak kisfiúk is, meg kislányok is, most a kisfiúkról lesz szó, hiszen jön Catherine Jackson a Little Boy.

Na hát, az a helyzet, hogy Kingának el kellett mennie, mert az unokákat kell fürdetni, viszont nem tudom, hogy bemondta meg, vagy csak most érkezett meg Edi a csetre, de hát ha most érkezett meg, akkor köszönöm szépen, és tessék az ő példáját követni, és tessék többen jönni. Most mi megyünk tovább, hiszen jön Robert Miles és a Children.

Milyen az, amikor a farkas beszabadul az éléskamrába? És dzsemmet kever? Nos, a recept a következő.

0: Klubzenei két óra. Itt a helyed.
1: Beton Jó Rádió.
2: A 80-as. Together forever and never to pass. 90-es.

0: Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.
1: Én is köszönöm, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatjátok, és benne a gyereknapi vidámparkot, és azt is köszönöm, hogy megérkezett a csetre, Szörnyella. Úgyhogy hatalmas cuppantás neked, és köszönöm, hogy itt vagy. És ennek örömére akkor még megyünk a gyerekeknél, hát egész nap a gyerekeknél vagyunk, hiszen gyereknap van, de hogy abban az értelemben, hogy jöjjenek a paradicsom gyermekei, és itt a paradicsom alatt most nem az étkezési paradicsomról van szó. Úgyhogy jöjjön a Boney M és a Children of Paradise.

bár még nem a rock szekció, de ettől függetlenül jöjjön egy rock együttes, egy alternatív rock együttes, méghozzá egy angol alternatív rock együttes, a Blur és a Girls and Boys.

0: István, alias Pi.
1: Na hát nem véletlen szólt meg a Hungarikum szignálja, hiszen jönnek a magyar felvételek. És hát első körben ugye kicsit fölnőttek a gyerekek, akkor lesznek tínédzserek. Úgyhogy most jön ki Teenager dal, először Sandytól a Teenager Lemur, utána pedig a Neoton Familiától a Tini dal.

Na hát az a helyzet, hogy fölmerült a kérdés a cseten, bár Katának végül is mindegy, hogy mit adok, mert én adom. Tehát Zambó Jimmy mondjuk, na jó, ez most nem lett. De szóval az a helyzet, hogy ugye szerkesztett műsor, tehát nincs kívánság teljesítés, és hát nem is egyedül csinálom ezt a műsort, bár végül is egyedül szerkesztem, de azért kapok segítséget ugye a kapitánytól, Kittitől és a Hentestől, vagyis Gombos Tomitól. Viszont valamikor közvetlenül az előadóktól kapok segítséget, mint a most következő két dal esetében, hiszen az előadók maguk ajánlják fel a dalaikat. Ezért most be tudom mutatni, mondjuk úgy egy kvázi premierként, Miss B és Help Christian közös produktumát, a Bárányfelhőket, illetve utána még egy újdonság a Skyland-től jön a Minden Álmod.

0: Igen, a magyar slágerek után jöjjenek az olasz, nem, csak viccelek. Tehát Italo Café lesz a műtánkban, hiszen jönnek az Italo Disco, Euro Disco, High Energy és Space Scene dalok, és esetünkben pont a Space Scene-tel fogunk kezdeni, hiszen jön egy Double Decker formájában egy Space Scene formáció, a Galaxy Hunter, akiket már múlt héten megismertettem a nagy közönséggel, mondjuk így. Szóval jön a Galaxy Hunter, és tőlük jön először a Space Synth Kid, ha már Space Synth, mint műfaj fölmerült velük kapcsolatban, és utána a Children of Planet Earth.
1: It's Space Synth Kid. It's from the time before you were born. It's Space Synth Kid. It's from the time before you were born.

0: 2026-ban is veletek, veletek.
1: www.kitongyorhatiod.com.
2: Csak hogy nehogy elfelejtsétek, hogy hol kell minket hallgatni. Na, hát az a helyzet, hogy most megfordul a trend, mert hogy most az előadó nevében lesz benne az, ami mondjuk úgy, hogy a gyereknappal kapcsolatos, és hát kicsit Kézire is utalunk, hiszen ő ezt párszor már leforgatta ezt a dalt, tudom, hogy szereti. Jön a Babies Gangtől a Disco Maniac.

Na, akkor jön egy kis Eurodiszkó, még mindig a gyerekekkel kapcsolatosan, hiszen jön a Modern Talking és a We Are Children of the World, viszont utána jön a System in Blue, ami csak abban az értelemben van összefüggésben a Modern Talking-gal. Hát egyrészt Children of the Night lesz a daluk címe, másrészt pedig a System in Blue, az a Blue Systemből alakult, ami viszont, ugye, mint tudjuk, a Modern Talking feloszlása után jött létre, hiszen Dieter Bohlen önállósította magát, mondjuk így, és megalapította a Blue Systemet, viszont az ottani háttérénekesek meg úgy döntöttek, hogy akkor ők meg egy idő után megunják a közös munkát Dieter Bohlennel, és ezért létrehozták a Systems in Blue-t, tehát így függ össze a két produktum, úgyhogy így tessék hallgatni a Modern Talkingot és a Systems in Blue-t.

Na hát, akkor szerintem menjünk is tovább. Bár kaptam néhány háttérinformációt Kittitől, de most ezt inkább időhiányában ne forszírozzuk, hanem jöjjön a következő adó. Miközben köszöntöm Tökszár kollégát a cseten. Azt nem tudom, hogy minek köszönhetem, hogy megjött, de köszönöm, ahogy Kittinek is köszönöm, hogy bekattant. Bekattintott a csetre, vagy bekukucskált a csetre. Na, már félre beszélek, pedig nem is ittam. Ami viszont biztos, hogy jöjjön Lion, mármint nem Little Lion, hanem P. Lion, és a Happy Children, vagyis a boldog gyerekek egy digitális emlék formájában.

Annyit emelgettem ma már Kittit és a kapitányt, hogy végre meg is érkeztek a csetre, úgyhogy Kittinek puszantás, és a kapitánynak pedig hát minden jót kívánok, így egészségileg. Pénteken megint én fogom helyettesíteni a kapitányt, tehát aki a kapitányt várja, azt lenni kell majd, hogy beérje kivételesen megint. De remélem, hogy lesz az még másként is. Most viszont akkor, ennek örömére, hogy itt vannak, jöjjön egy hölgy, úgyis régen volt már hölgy előadónk, jöjjön Mandy és a Boys and Girls.

0: örülök neki, hogy Mandy Smith-el egy kis boldogságot tudtam okozni a kapitánynak. Most viszont akkor menjünk tovább, mert az idő vészesen fogy, és hát mindjárt jön a kapla, kapitány. Szóval, mielőtt átérünk a rockra, szokás azt mondani, hogy régen minden jobb volt, ugye? Tehát sokszor halljuk ezt. Na, hát akkor most hallgassuk meg, hogy a New Kids on the Block, meg a Sgt. Pepper, meg Rick Astley, meg az M-Walk szerint hogyan volt minden jobb régen. Tehát tekerjük vissza az időt kerekét, és hozzuk vissza azt az időt, azaz Bring Back the Time.
1: Ralph McDaniels here, Video Music Box. Yo, let's take it back to 89. New Kids on the Block, Rick Astley, Sgt. Pepper, and En Vogue. Bring Back the Time.

0: play it again.
1: Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Szillel.
2: Igen, hétfőn, azaz holnap, este 8 órától jön Szill, és elbevallása szerint csomó új rockságát hoz. Ennek örömére én meg csomó régi rockságát hoztam. Először is, hát akkor csapjunk a húrok közé, és akkor legyünk kemények, mint a vízia. És jöjjön mondjuk Skid Row és a Youth Gone Wild.

nem nagyon tudok olyan dalat elképzelni, ami úgy tűnik, hogy Katának ne jöjjön be, mert jelenleg bármit adtam mai nap folyamán, az mindegyik bejött. Hát meglátjuk, hogy most a Guns N' Roses-hez mit fog szólni, mert hogy jön a Sweet Child of Mine.

Na, hát akkor Axl Rose hagyjuk még, na. Na, jó van, Axl Rose kiénekelte magát, akkor jöhetek én. Bár én nem fogok énekelni, hál' Istennek. Viszont bejelentem, hogy jön a magyar szekció, hiszen ma már voltak kölykök, igaz, hogy a új kölykök voltak a blogból, most viszont jöjjenek a régi kölykök. Konkrétan először jön az Edda és a kölyköd voltam, utána pedig a korától a kölykök a hátsó udvarból.

Hát ha most aktuális akarnék lenni, akkor hoznáknék nők, tehát hozhatnék egy dalt, egy kifejezetten ideillő dalt, egy Deep Purple-t, de most idő hiányában ettől eltekintünk, hogy egy másik alkalommal, helyette viszont egy másik klasszikus együttes, a Jet Total következik, és tőlük a Hunting Girl egy 2003-as remasterelt változatban.

Na, hát akkor most jöjjön valami más, már abban az értelemben más, hogy duett következik, hiszen Kylie Minogue és Robbie Williams közöse következik, a Kids.

0: A lényeg, hogy már menjünk, tudod? Ahhoz viszont megoldás kell, mert a fél megoldás, az csak a Schuster, meg jó, nem tudom, ismered-e? Schuster az inasát számfával fejbe akarta vágni. Páfa meg lekapta a fejét. Na, Schuster felesége meg éppen belépett. Így puf pofán. Azt mondja, Schuster így se rossz. Azért mondom, hogy félmegoldással nem megyünk semmire. Egy példa a félmegoldása. Mint tudod ugye, alma termelő ország vagyunk. Na most, egy évben mennyi alma rohad ránk? Sok, az kevés, ne vicceljél már. Hát, amennyit terem, tudod? Na most, hogy ne rohadjon ránk ennyi alma, van már okos félmegoldás, szépen vágják ki a fákat. De ma abba hagyták, nem azért az eszük megjött, mert nem lehet kapni fűrészlapot, tudod?
1: Na hát, Jimi Hendrix ugye a zene egyik királya volt, Hoffi Géza meg a humor koronázatlan királya, bár meg is koronázhatták volna simán. Na, a lényeg, hogy menjünk tovább, és a humor most azért jutott eszembe, mert ezt már következő adó kapcsán sokszor elsütöttem ezt a poént, és kicsit mindig megkapom a furdancsot, hogy tudom, hogy ki az apám, tudom, hogy ki az anyám, de nem tudom, hogy Kim Wilde. Szóval jöjjön Kim Wilde és a Kids in America egy 2020-as remastered változatban.

Na hát akkor térjük át egy kicsit a 70-es években diszkurszívusra, bár végül is, hát mondjuk úgy, hogy nagyon nem kell áttérni, mert a Bonnie M is már 70-es években diszkurszívus képviselt, de most jöjjön valaki a 70-es évekből, akit kevésbé ismerünk, ő Fan McCoy, aki ugye 1979. július 6-án hunyt el, és hát amerikai zeneszerző, producer, hangszerelő, énekes, és hát ha valahonnan igazán lehet ismerni, akkor az 1975-ös elementális erejű diszkos slágere a The Hustle, hiszen ő az atya ennek a dalnak. Most viszont két olyan dal következik, ami kevésbé ismert az ő munkásságából, hiszen jön a The Disco Kid, és utána a Love Child.

0: ne is, ha már 70-es évek, akkor jöjjön valami olyan, amit tudom, hogy Pinocchio is szeret, és sokaknak fog tetteni remélhetőleg. Bár Katának tudom, hogy tetteni fog, mert neki minden tetszik. Na, jöjjön a Musical Youth, Youth, és a Pass the Dutchie.
1: This generation rules the nation with version.

Little Girl, azaz Kata. Egyedül még én is vicceltem. Aztán majd meglátjuk, hogy ez mennyire lesz vicc. Minden esetre akkor jöjjön. Hát nem neked speciálba, de most rólad is szól, hiszen kislány. Úgyhogy jöjjön Sandrától a Little Girl.

Na hát, mivel Katának felülték a pisit, akkor neki jó éjszakát kívánok. Mondjuk nekünk sincs már sok hátra, mármint a mai műsorból. Ezért menjünk is tovább, és jöjjön egy francia dal, mert az még nem volt ma. Jön a Début de Soir és a Jardin d'Enfance.

Bizony, mindjárt elérkezik a búcsú ideje, de hát nem mehetünk el úgy aludni, hogy ha már gyereknap és gyerekekről szóló slágerek, vagy az előadók nevében szerepelnek gyerekek, akkor egy dal sorra ne kerüljön. És hát vannak, akik tudnak olvasni, és vannak, akik írek. Júj, de rossz volt ez. Na mindegy. A lényeg az, hogy következik a Simple Minds-tól a Belfast Child.

Nos, hát én köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt velem ebben a közel 3 órában. Remélem, hogy élvezhető volt a műsor, és mindenkinek tetszett, aki nem hallotta, vagy csak részét nem hallotta, mert visszahallgathatja a mikrózon. Remélem, ez hibátlanul föl tud kerülni a mikrózba. Na, hát az a helyzet, hogy a jövő héten ugye új hónapot kezdünk, hiszen június jön, és júniustól úgy alakulnak a dolgok, hogy általában véve csak péntek esténként jövök a Summer Jam-mel, tehát minden pénteken este Summer Jam lesz. Ez ahol egyetlen kivétel lesz a jövő hét vasárnap, legalábbis reményeim szerint, hát majd minden adhok történik, mert hogy jövő hét vasárnap megint jam lesz ugyan, de egy VB jam lesz, hiszen kezdődik mindjárt a foci VB, és ennek kapcsán akkor jönnek olyan előadók, akiknek az országai szerepelnek a VB-n. Úgyhogy ezért lesz a VB jam, tehát nem csak focival kapcsolatos lesz, hanem egyáltalán a focball VB-n résztvevő országok fognak szerepelni valamilyen formában. Jó, hát búcsúzóul én azt gondoltam, hogy Cserháti Zsuzsa jöjjön az Árva fiúval, de meggondoltam magam, mert mégis a gyereknap van, vidámság van, vidámpark van, ne szomorodjunk el, úgyhogy aki kimaradt volna, annak még egyszer lejátszom a Csúzi meg a Mixet, csak úgy, hogy vidáman fejezzük be a mai adást, és akkor találkozunk pénteken este a szokott időben. Hát most, hogy az 6 óra, mert megint nem lesz Pinókió, vagy este 8 óra, mert valószínűleg nem lesz, az majd kiderül, tessék figyelni a Facebookot. Addig is mindenkinek jó hetet kívánok, jó hónapkezdést, bírjátok ki valahogy addig is, amíg pénteken találkozunk, és hallgassátok a Pitangyó Rádiót. Sziasztok!

a 80-as. Kilencvenes.

te su, să-i spun ce simt. Alô, iubito.

0: Beton Jó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatod.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Itt a Jó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ. Aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádióban.
1: Hogy az a Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett pikkelypáncélt hordó fafogú részfűrészsel megsebzett bronztérgő repecsalkú büdös szájú rintafogú csempeszobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg is lecsúszik.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: tudhat
5: hallgatni.
6: Még több zene.
7: We like the music, we like the

Italocafé a Pitangyó Rádióval. Csak ínyedzek meg. Don't Wolf Attila.